0: Magyarország.
1: A tegnapi és a ma kedvencei.
2: Békés megye kedvenc rádiójában.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: remegni a félek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam.
1: Hogy elmúlt az élet.
0: Kezdjetek el élni.
2: A tegnap és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösír Centrum híreit hallják a szerkesztővel Géci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád-Fejedelem téren található Filagúria is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a Vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesselyű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC-s erdülőkorosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC-s erdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitko Bianca Szabinál és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektára javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását, és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelő sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes tekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőiben hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitotta a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adta koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán, Gellaváros részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztő Vegíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Újraindult a Szedd Magad szőlőszüret a Csabagyöngye ültetvényen. Újra teljes üzemmel működik az Árpád gyógy- és strandfürdő. Ideiglenesen tiltott a hamvak szétszórása a kövizik vízterein. Szabálytalanságok sora derült ki egy Gyoma Endrődi közúti ellenőrzésnél. Már is mondom a részleteket. Beindult a Szedd Magad akcióval egybekötött kistermelői szőlővásár a Csabagyöngye szőlő mintaültetvényén. A kedden és csütörtökön megszokott szüreti napokhoz most hétvégén is csatlakozhatnak azok a vásárlók, akik nem riadnak vissza a metszi ollótól, szombaton és vasárnap is várják őket. A közel 40 Celsius fokos hőségben gyorsabban érő Csabagyöngye szőlő idén sem okoz csalódást. A gyümölcs ízletes, jó áron kapható, így sokak szerint megéri lehajolni érte. A Csabatú mellett elterülő 2 hektáros ültetvényen más gyümölcsök, így például az alma és a szilva is érnek, de a legnagyobb érdeklődés egyértelműen a Csabagyöngyét övezi. Aranylóan sárga, üveges szemű fürtjei még a hőségben is sokakat csábítanak ki a kenderföldekre. Rajtár János a mintaültetvény gazdája elmondta, hogy bejáratott vevőkörük van, de minden évben akadnak olyanok, akik most hallanak először a csabai különlegességről. Hozzátette, hogy augusztus 1-én indult az idei szezon, és a nagy meleg ellenére is érkeznek bátor vásárlók. A tapasztalatok szerint a kuncsaftok általában 2 naponta visszatérnek, nagy mennyiséget ritkán visznek egyszerre. Úgy látja, hogy a szezon akár október elejéig is eltarthat, hiszen 14 fajta szőlő érésének eltérései miatt bőséges a választék, jelenleg például már az irsai olivér is szedhető. Egy helyi férfi 10 kg szőlőt szedett magának, elmondása szerint baráti jó tanácsra érkezett ki először az ültetvényre, de biztosan nem utoljára, ahogy fogalmazott, ami finom, az finom. Egy másik vásárló feleségevel együtt vetette be magát a sorok közé. Kociha András úgy nyilatkozott, hogy a termés kiváló minőségű, az 1000 forintos kilónként jár megfelelő, és közben még mozog is az ember a jó levegőn. A héten visszatérnek, mivel otthoni fogyasztásra most csak kisebb mennyiséget vásároltak. A jó hír a csobani vágyóknak, hogy megszűntek a korábban bevezetett takarékossági intézkedések a Békéscsabai Árpád gyógy- és strandfürdőben, így a komplexum minden szolgáltatása visszatért a megszokott üzemrendhez. A héten feloldott korlátozásoknak köszönhetően a látogatók ismét zavartalanul élvezhetik a strand kínálta kikapcsolódást. Az összes élményelem újra működik, a csúszdák ismét a teljes nyitvatartási időben használhatók, és a szauna, valamint a gőzkabin is a korábbi rend szerint üzemel. A fürdő teljes szolgáltatás csomagja elérhető. A nyári programok sem értek véget, hiszen vasárnapig minden délután 17 órától vidám hangulatú családi kikapcsolódást kínáló események várják a vendégeket. A fürdővezetősége külön köszönetet mondott a látogatóknak a rendkívüli időszakban tanúsított türelemért, megértésért és együttműködésért. A rendkívüli vízhiány elleni védekezés és a jelenlegi hidrológiai helyzet miatt döntést hozott a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A kövizik vagyonkezelésben lévő víztereken a hamvak szétszórása a tilalom feloldásáig nem engedélyezett. A vonatkozó kormányrendelet szerint temetőn kívüli ingatlanon csak a tulajdonos vagy a kezelő előzetes hozzájárulásával lehet hamvakat szétszórni. Ennek megfelelően, ha valaki a kövizik kezelésében lévő területen szeretni elhunyt hozzátartozója hambait szétszórni, előzetes bejelentést kell tennie az igazgatóság felé. A vízügyi igazgatóság hangsúlyozta, hogy a hamvak szétszórása útján történő temetkezés a tilalom feloldásáig nem engedélyezett.

0: közel 40 fokos hőségben különösen jókor érkezett a segítség. A Hajrá Békés Csaba Egyesület 80 liter friss, hűvös vizet osztott a Csaba Center előtt, éppen akkor, amikor a legnagyobb szükség volt rá. A tartós kánikula alaposan próbára tette a város lakóit, több program is elmaradt, de az összefogás és a figyelmesség továbbra is jelen van Békés Csabán. Péntek délután az egyesület tagjai a bevásárlóközpont előtt várták a járókelőket, és jéghideg vízzel segítették átvészelni a forró órákat. A frissítő csaját egyedi márkázott bulipoharakban kínálták, ami nem csak praktikus megoldás volt, hanem kedves gesztus is. Egy pohár hideg víz és egy mosoly, na meg néhány jó szó, sokaknak pont erre volt szüksége. A helyszínen gyorsan kialakult a jó hangulat, beszélgetések, rövid megállók és mosoly színesítette a délutánt. Az akció nem csak a szomjat oltotta, közösségi élményt is adott. Különösen kedves pillanatként emlegették azt is, amikor egy fiatal férfi, miután elfogadta a vizet, néhány perc múlva visszatért, ezúttal két szelet csokival a kezében, így köszönte meg a szervezőknek a hűsítő figyelmességet. Az egyesület szerint ez jól mutatja, hogy a kedvesség újabb kedvességet szül. A Hajrá Békés Csaba tagjai úgy fogalmaztak, hogy a jövőben is várhatók hasonló akciók, mert ezek az apró közösségért tett lépések sokat számítanak a mindennapokban. Hozzátették, hogy ki tudja, lehet legközelebb már a 80 liter víz sem lesz elég. Gyomaendrődön nem mindennapi szabálytalanságokra bukkantak a rendőrök egy csütörtökön reggeli közúti ellenőrzés során. Egy személyautóra másik jármű rendszámát szerelték fel, a sofőrnél pedig a gyorstest kábítószer jelenlétét mutatta ki. Az ügyben egy másik férfit is előállítottak. A szarvasi rendőrkapitányság járőrei csütörtökön reggel 3:47 körül állítottak meg egy személygépkocsit Gyomaendrődön. Az intézkedés során kiderült, hogy a járműre egy másik autó rendszámát tették fel, a vezető pedig feltehetően kábítószer hatása alatt állt. A gyors teszt ezt megerősítette, így a férfi ellen egyedi azonosító jellel visszaélés, kábítószer birtoklása és bódult járművezetés gyanúja miatt is indult eljárás. A rendőrök előállították, őrizetbe vették azt a férfit is, akitől a sofőr feltehetően a tiltott szert beszerezte. A hatóság szerint neki kábítószer kereskedelem büntet gyanúja miatt kell felelnie. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete Békés Csabán is elindította az aláírásgyűjtést annak érdekében, hogy december 24-e hivatalosan is munkaszüneti nap legyen. A szakszervezet a megyeszékhelyen több helyszínen és időpontban várja a lakosság támogatását egészen szeptember 4-éig. A KASZ közlése szerint bár korábban elhangzott kormányzati ígéret a Szenteste munkaszüneti nappá nyilvánításáról, a megkeresésekre nem érkezett érdemi válasz arról, hogy a családok már 2026-ban együtt tölthetik-e a december 24-ét. A szakszervezet ezért február 24-én benyújtotta a népszavazási kezdeményezést a Nemzeti Választási Irodához. A jóváhagyott kérdés pedig április 21-én jelent meg a Magyar Közlönyben. A 120 napos aláírásgyűjtési időszak május 15-e óta tart, és szeptember 4-éig kell összegyűjteni a szükséges támogatásokat. A kezdeményezők hangsúlyozzák, hogy Szenteste ne a munkáról és a vásárlási hajszáról szóljon, hanem a pihenésről és a családról. Azok számára pedig, akik elengedhetetlen munkakörökben dolgoznak ezen a napon, például az egészségügyben, a katasztrófa védelemben vagy a közösségi közlekedésben, a munkaszüneti nap kötelezővé tenni a dupla bér megfizetését. A békés csabaiak augusztusban több helyszínen is találkozhatnak a szakszervezet standjaival, így a békés csabai piacon augusztus 8-án, 15-én, 26-án és 29-én minden alkalommal 8 és 12 óra között, még a Csaba Center előtt augusztus 17-én, 28-án és 31-én 9 és 13 óra között.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösélycentrum közéleti műsora.
1: Békés Csabán megnyílt az Agytorna Centrum, amelynek célja a kognitív képességek fejlesztése, a szellemi frissesség megőrzése a legkülönfélébb korosztályok számára. Erről a kezdeményezésről és a részletekről Hotya Katalinnal, a központ vezetőjével beszélgettünk.
2: Néhány gondolatot szeretnék még kérdezni a trénerekről. Gondolom ők nem feltétlenül olyan, vagy nem azzal a tudással érkeznek hozzátok. A kiképzésük az hogyan történik? Nekik el kell végezni valamilyen tanfolyamot, vagy...
3: Igen, ezt a Trainerix tanfolyamat, ugye, amit én is ugye elvégeztem, amikor ugye a licenszet megvettük, akkor kötelező volt nyilván elvégezni. Ugye nekünk van egy workbookunk egy Amerikából, ugye, ami ki van dolgozva különböző feladatokat, és nyilván nekünk ezeket a feladatokat meg kell tanuljunk, illetve van ennek egy digitális része is, ugye az óránk az úgy tevődik össze, ugye, hogy 2 óra, majd erre is akkor rátérünk.
2: Persze.
3: Tehát, hogy a 2 óra, és akkor nyilván ebben van egy van-on-van, mi úgy hívjuk, amikor személyesen ugye dolgozunk, és ebből a workbookból dolgozunk, illetve van egy digitális, amikor ugye számítógép előtt kell is az adott feladatokat megcsinálni. Tehát igen, minden egyes trénernek muszáj elvégezni ezt a BrainerX képzést. Máskülönben nem is tudnánk, hogy milyen feladatokról lenne szó, és nyilván nem tudnánk akkor segíteni.
2: Egyébként fejlődik maga a BrainerX módszertan is, vagy,
3: igen,
2: vagy ez egy bekövesedett dolog?
3: Nem, pont tavaly is volt egyébként, tehát hogy mindig figyelik egyébként, hogy mely feladatok azok, amik a legnagyobb hatással vannak a gyermekekre, és tavaly októberben volt egy olyan fejlesztés, hogy új feladatokat is raktak be, pont azért, mert látták, hogy ott még egy kicsit kellene fejleszteni, és igenis folyamatosan nézik és fejlesztik, igen.
2: Egyébként, amikor kezdtétek magát a vállalkozást, akkor is ablasicson voltatok, vagy?
3: Nem, akkor a Penza lakótelepen kezdtük, egy kis egyszobás lakásban, most már egy kicsit nagyobb helyen
2: most már
3: vagyunk.
2: Igen, valóban nagyobb helyen. Tényleg nagyon jó, olyannyira barátságos volt, tehát amikor bementem ott, már maga a légkör is, pont volt is ott egy foglalkozás, őről lehet tudni, hogy akkor ott mit csináltak, mert csak egy pillanatra láttam őket, nem akartam ott zavarni.
3: Ők akkor pont a van-on-van részét csinálták, igen, tehát, hogy akkor különböző feladatokat, igen, ugye így személyesen egy íróasztal előtt, és akkor nyilván a tréner segítségvel a különböző feladatokat kell megoldani. Nyilván nekünk az a cél, hogy minél több feladatot is minél magasabb szintre, tehát, hogy ezek a feladatoknak az a célja, hogy minél magasabb szintre eljussanak. Nyilván, amikor kezdünk, akkor még könnyebb feladatok vannak, de nekünk hát az nyilván a cél, hogy minél nehezebb, hogy megdolgoztassuk az agyat.
2: Persze, hát nyilván, de hát ahhoz kellenek az első sikere élmények is.
3: Az biztos.
2: A nehezebb feladatokig eljussatok. Egyébként maga a folyamat az hogyan zajlik, hogy jelentkezik hozzátok valaki, és akkor utána mi történik?
3: Igen, tehát akár mondjuk az agytornacentrum.hu weboldalon is, vagy akár ott vannak elérhetőségek, akár ott e-mailt vagy telefonszámot is megtalálnak, ott bármilyen kérdéssel engem nyugodtan zaklathatnak, bármilyen kérdést feltehetnek, nagyon szívesen válaszolok rájuk. Elsősorban telefonon szoktak keresni, nyilván akkor elmondja az adott szülő, hogy mi a probléma, vagy az adott felnőtt, hogy mi a probléma. Az első lépés nálunk ez az úgynevezett Gibson teszt, ez a kognitív képesség teszt, ez 7 kognitív képességet mér. Ennélkül nem tudjuk elkezdeni a programot, mivel nem látjuk, hogy hol van a gyengeség. Ez egy 50 perces kis teszt, utána, amikor megvan ez a teszt, akkor egy személyes konzultáció alkalmával ugye találkozunk, és megbeszéljük ennek az eredményét, egy írásos véleményt kap ugye erről a tesztnek az eredményéről.
2: A Gibson teszt az maga az egy felvételi elbeszélgetés, vagyis vagy pedig egy teszt?
3: Egy teszt, egy feladat. Tehát 10 feladatot kell megcsinálni, amely pont, tehát ami felméri neki ezeket a kognitív képességeket, akár a logikát, a feldolgozási sebességet, a munkamemóriát, a hallási feldolgozást, tehát hogy ezt a 7 kognitív képességet ugye felméri, ez a Gibson teszt, és nyilván amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor látjuk, hogy hol van a gyengeség. Addig ugye csak elmondja a szülő, hogy ő hol lát gyengeséget, milyen probléma okozta, nem figyel oda az iskolában, lemaradt, tehát akkor nyilván feldolgozási sebesség probléma. Nyilván akkor még csak sejtjük, hogy mi lehet a probléma. De amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor tudatosul bennünk is, és nyilván a szülőnek is, hogy úristen, tényleg akkor ez a probléma, és hogy milyen jó, hogy elhoztam, mert most már tudom, hogy hol van a probléma. És amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor nyilván ajánljuk a programjainkat, ugye 6 évesektől a BrainerX programmal dolgozunk, illetve 4,5 éves kortól van az Accelerate programunk, ez is.
2: Tehát a Gibson teszt elvégzés előtt nyilván, amikor oda kerül valaki hozzátok, akkor esetleg ott is már van egy fajta izgalom, hogy ezt tudjátok oldani esetleg?
3: Persze, vagy, ahogy... először beszélgetünk, mindig beszélgetek velük, megkérdezem, mi a kedvenc tárgyuk, mi újság az iskolában, mivel szokott játszani, persze, tehát egy 5-10 perc az ilyen bemelegítő. Persze, kávé, víz, tea, édesség, igen, igen, úgyhogy nyugodtan.
2: Értem, tehát teljesen barátságosan fogadják a klientet, tehát valahogy megpróbáltok a leendő kuncsafnak, a kis gyereknek, vagy kis kuncsafnak hát a bizalmába férkőzni.
3: Igen, nyilván akkor lett engem is először, ugye, meg nyilván az adott helyet persze, hogy izgul, de utána egyébként pillanatok alatt feloldódik, és látszódik, hogy meg tudja csinálni, vagy nem tudja megcsinálni.
2: Persze, persze, jó. Tehát akkor meg volt a teszt, és akkor utána következik.
3: Igen, igen, és utána ugye következik ugye a program, és akkor, ahogy mondtam, 6 éves kortól van ugye a Brain Eric Store, ami 99-100 éves korig is, illetve van az úgynevezett iskola előkészítőnk, a 4 és fél éves kortól az úgynevezett Accelerate program. Ez is úgymond Dr. Ken Gibson találmánya, csak nyilván ez a kisebbeknek való.

0: Megkérdezem, mi történt itt ma.
1: Ma volt a jó pálya naptárunk, pályaorientációs fali naptárunk sajtónyilvános átadása. Innentől kezdve 120 nyolcadikos osztály falára fog kikerülni, legalábbis bízunk benne. Ez a naptár 45 településre és 69 általános iskolába fogjuk kihordani ezt a naptárt, és ennek volt, ennek a folyamatnak az első állomása volt ma a Békési Dr. Hepp Ferenc általános iskolában. Ugye itt 3 nyolcadikos osztály van, nem vagyunk már ismeretlenek az iskola számára, hiszen a gyerekek voltak nyári táborunkban, vittük őket Szakmasztár Fesztiválra, Budapestre, részt vettek a pályaorientációs vetélkedőnkön is, illetve szülőértekezleten, osztályfőnöki órán is találkoztunk már a gyerekekkel, illetve a szüleikkel. És hát ez egy folyamat, mint ahogy mondtam, a gyerekeknek ez a naptár nem egy egyetlen elem, hanem egy folyamatnak egy állomása, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyerekek a képességeiknek és a érdeklődésük mentén válasszanak középiskolát. Tehát nem szabad úgy beleugrani, hogy ó, hát úgyse tudhatjuk, hogy mi lesz 3 év múlva, vagy 5 év múlva, mert mi azt látjuk, azért a gimnazistáknak is borzasztó nehéz a további sorsuk, tehát még ott is vannak bizonytalanságok, nem pedig egy 14 éves korban, amikor még tényleg nem pálya érettek a gyerekek. Azok szerencsések, akiknek a szüleik fogják a kezüket, illetve akiknek az iskolai környezetük, osztályfőnökük olyan, hogy odafigyel erre, és nem csak arra, hogy helyesen töltsék ki a papírokat. Tehát bármi, ami hiteles információ, és ami segíti a családokat ezen az úton, mi úgy gondoljuk, hogy az nagyon fontos lehet. Ugye ez a pályaorientációs tevékenység nekünk a Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott tevékenység, és igyekszünk évről évre mindig valami újat, valami pluszt belevinni ebbe, mert ebbe a folyamatba, mert azt látjuk, hogy főleg a mai gyorsan, nagyon gyorsan változó világban azért sok szülő úgy van vele, hogy majd lesz valami, úgyse tudhatom még, hogy mi lesz jövőre, pláne azt nem, hogy majd mi lesz 4-5 év múlva.

0: most a kutatók, oktatáskutatók, illetve a generációkutatók, illetve akik az AI-jal foglalkoznak, már azt mondják, hogy 12-15 irányváltás várható ezeknek a gyerekeknek az életében. Tehát tényleg nem lesznek egy helyhez kötött munkavállalók a gazdaságban, úgyhogy azt mondani, hogy most választ magának egy irányt, és abból megy nyugdíjba, ez butaság. Ilyen már tényleg nem lesz rájuk jellemző, viszont tervezéssel a stressz szintjüket tudjuk csökkenteni. És mi ezt szeretnénk elérni a gyerekekkel, és felvázolni nekik azokat a tanulási utakat, amivel el tudnak indulni úgy, hogy örömmel és boldogan tanuljanak az elkövetkezendő 4-5 évben, és aztán szakmát választva, vagy elmenjenek dolgozni, megint csak néhány évre, mert aztán lehet, hogy megint tovább tanulnak. Tehát ezt nem lehet tudni, vagy irányt úgy válasszanak egyetemet. Most már azért az egyetemeknél is nagyon jellemző, hogy egyre mélyebbről merítenek, elmennek a középiskolákba, krediteket adnak, ugye a technikumokból pluszpont jár a szakirányban való továbbtanulásért, tehát tényleg egy nagyon komoly feladat a gyerekünknek megtervezni az előtte álló 5-8-10 évet. Ehhez mindenképpen kellenek a szülők, és mindenképpen kellenek az osztályfőnökök, oktatók.
1: A szakképzési rendszer néhány éve megváltozott, ugye ebben hogyan tud segíteni a kamara, hogy el tudjanak igazodni a pályaválasztás előtt állók, és főleg a gyerekek szülei, és mennyire vannak ők eltévejedve most, mennyire ismerik ezt az új rendszert?
0: Hát ez nagyon érdekes, éppen tavaly voltam egy szarvasi fórumon, ahol általános iskoláknak a pályaorientációs felelősei voltak ott, és ott volt olyan, aki őszintén felállt, és azt mondta, hogy ő nem tudja. Mi a különbség a mostani technikum, meg amikor még ő járt a szakképzőiskola, szakközépiskola, az ő korában még így nevezték, szakközépiskola között. Tehát nekem ez furcsa volt, de aztán elkezdtem gondolkozni, hogy hát tényleg honnan tudná, hogyha belülről nem járatos ebben a témában, a szülő meg aztán végképp nem. Tehát, hogyha nincs nagyobb gyereke, akkor, és nem jár utána konkrétan az interneten, vagy nincs olyan ismerőse, akitől érdemben információt tudna kapni, akkor tényleg nem tudja, hogy most ennyire megváltozott a rendszer, és ezért gyűjtöttünk össze minden információt ehhez, és a szülőknek is a tanulási utakat vázoljuk föl, hogy mikor küldje gimnáziumba a gyerekét, mikor technikumba, mikor szakképzőiskolába, mert ez nagyon meghatározza a gyerekeknek a tulajdonképpen most a belépését a középfokú oktatási rendszerbe.
1: A kamara tud-e segíteni a továbbtanulás előtt álló szülők részére, vagy esetleg akár osztályfőnökök részére, akiknek végzős osztályai vannak?
0: Mindenképpen tanácsadással, illetve többször találkozunk mi az iskolákkal, azzal, hogy osztályfőnöki órán ott vagyunk, ott leszünk most a pályaválasztási vásáron is, akkor vetélkedőnk lesz, alkotó pályázatunk lesz, tehát találkozunk velük, illetve napi kapcsolatban vagyunk, tehát bármilyen kérdésre, bármikor, akár személyesen, akár telefonon tudunk válaszolni.
1: Hol találják meg a kamarát?
0: A kamarát Békés Csabán, a Penza lakótelepen találják meg, úgy szoktam mondani, hogy a strand hátsó bejárata utcájában vagyunk.
1: Kell esetleg előzetes időpontfoglalás?
0: Igen, előzetes időpontfoglalás mindenképpen szükséges.
1: Jó, köszönöm szépen, és akkor sikeres beiskolázást kívánok.
0: Köszönöm szépen.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió és a reggeli információs magazin műsor rajtól most el. Szép napot és jó reggelt mindenkinek, és boldog névnapot az ipolyoknak, őket köszöntsük mindenféleképpen. Isten éltesse a név hordozóit, reggeli műsorunk pedig már is rajtól.

0: Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió és a reggeli információs magazinműsor, mára is készültem egy napindító tippel. Van ma egy apró feladatunk, amit már reggel tisztában vagyunk vele, hogy nem nagyon akarunk majd megcsinálni. Hát akkor ne azt mondjuk magunknak, hogy majd később, hanem adjunk mindössze 5 percet a dolognak. Állítsunk be időzítőt, kezdjük el, és 5 perc után döntsük el, hogy folytatjuk-e. Sokszor nem maga a feladat nehéz, hanem az első lépés. Ha azon túl vagyunk, már is könnyebb lendületbe jönni a szakértői vélemények alapján. Ez volt a napindító tipp.

0: magukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. A reggeli információs magazin műsor szól, nézzük a mai nap híresebb szülöttei. Alfred Hitchcock, a feszültségkeltő filmek legendás rendezője, 1899-ben született ezen a napon. Sebastian Stan, román származású amerikai színész, a Marvel filmek Bucky Barnes-ának megformálója, 1982-ben született a mai napon. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei, vissza a dalokhoz.

Itt a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója, és a reggeli információs magazin műsor első órájának a vége. De a következő órában is hozok sok érdekességet, Sárospatok környékére kirándulunk majd gondolatban, rádiózzunk együtt!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Mintegy 1,8 millió egyéni vállalkozó és magánszemély számíthat adószámla értesítőre, akiknek legalább 5000 forint tartozásuk vagy 1000 forintnál több túlfizetésük van. A hiány az ügyfélportálon keresztül akár azonnal rendezhető, de szükség esetén fizetési könnyítés és 12 havi automatikus részletfizetés is kérhető. A túlfizetésről rendelkező vagy a tartozást törlesztő

megsértése és különféle bűncselekmények miatt. Az érintett külföldiek tartózkodásra jogosulatlanná váltak, így kitoloncolhatók az országból. A döntések mögött leggyakrabban erőszakos cselekmények, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, ittas vezetés, valamint csalások állnak, de 100 vízumot úgynevezett születési turizmus szervezése miatt érvénytelenítettek. Az amerikai hatóságok jelezték, hogy a jövőben is határozottan fellépnek a biztonságot fenyegető személyekkel szemben. A fazekasság lesz a fókuszban.

0: Körös Hírcentrum híreit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Ma nagy részt felhőtlen vagy derült lesz az ég. Csapadék nem várható, az északi szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor folytatódik. A második óránkat indítom most el, nem sokára a Sárospatak környékére utazunk, rádiózunk együtt.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szabadtéri világpremier a Dóm téren. A Wikid a magyar nézőket is meghódítja. Stefani Schlesser, Tóth Angelika, Udvaros Dorottya, Feke Pál, Hevér Gábor, Csonka András, Koltai Nagy Balázs, Puskás Dalos Péter, Pásztor Virág, Fejsz és Attila szereplésével, Szente Rajk rendezésében, az Erkel Színház produkciójában. Díszlet és jelmeztervező, Visual Supervisor, Kenta úr. Koreográfia, Túri Lajos Péter. A Varázslat augusztus 14-től 6 alkalommal a Szabadtérin.
2: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgó Bank fiókban már Újkígyóson, Battonyán és Tótkomlóson is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
3: Nem kell boltról boltra járnia. Problémáit a Duvetnél megoldja. Kenőanyagra, akkumulátorra van szüksége, netalán autóápolási, karbantartási terméket, csapágyat, hajtástechnikai elemet keresne. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésére. Széles választék, kis és nagy kereskedelem, profi szakértelem. Duvet Kft. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
4: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630-98-55-798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66-333-333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
6: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!

A programajánlót támogatta Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye, a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

Ez a Csaba Rádió és a reggeli információs magazin műsor. Kalandozunk egy picit gondolatban a reggeli rohanás közben. Nem tudom, tudták-e, hogy a Megyerhegyi tengerszem nem egy természetes tó. Sáros patak mellett egy egykori malomkőbánya helyén alakult ki. A bányászat során visszamaradt mélyedést idővel feltöltötte a csapadékvíz. A meredek sziklafalak és a sötétzöld erdők között megbújó tó ma az egyik leglátványosabb kirándulóhely az Zemplénben. A hely különlegessége, hogy a régi bányászat emlékei és a természet szinte teljesen összenőttek egymással. Ide kalandoztunk ma, most pedig vissza a dalokra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Arecki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma nagyrészt felhőtlen, derült lesz az ég. Csapadék nem várható, az északi szél helyenként megérénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A tegnap és a ma kedvencei.

0: Ez a Csaba.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója és a reggeli információs magazin műsor. Hogyha lemaradtunk volna a perszediákról, akkor még nincs minden veszve. A perszediák meteorai ugyanis július végétől augusztus végéig aktív, és bár a csúcs augusztus 12-ére volt ígérve, a következő éjszakákon is lehet látni hullócsillagokat. Az Európai űrügynökség szerint ideális sötétékbolt mellett a maximum környékén akár 80-100 meteor is feltűnhet óránként. A raj a 109 p per Swift tetilőstökös által hátrahagyott apró törmelékfelhőből származik egyébként. Ez volt a mai kis érdekesség, most vissza a dalokhoz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A 47-es úton Gyulán a Csabayuti körforgalomnál átépítik a csomópontot, sávelhúzásos terelés várható. A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Mégis megyek kedvenc rádiója. Csaba Rádió. Csaba Rádió.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: A stressz önmagában nem mindig rossz, sőt, rövid távon akár segíthet is, hogy jobban teljesítsünk. A probléma akkor kezdődik, amikor a stressz tartósá válik, és a szervezet folyamatos készenléti állapotban marad. Ilyenkor megemelkedhet a vérnyomás, romolhat az alvás minősége, gyengülhet az immunrendszer, és gyakoribbá válnak a fejfájások, vagy az emésztési panaszok is. A tartós feszültség a hangulatra is rányomja a bélyegét, ingerlékenységet, szorongást, koncentrációs nehézséget okozhat, és hosszabb távon akár kiégéshez is vezethet. A stressz ráadásul sokszor az életmódunkon keresztül is árt, kevesebbet mozgunk, rosszabbul étkezünk és könnyebben nyúlunk káros szokásokhoz. Éppen ezért fontos, hogy időben felismerjük a jeleket és beiktassunk olyan stressz csökkentő megoldásokat, mint a mozgás, a pihenés, a megfelelő alvás, vagy akár a tudatos légzés.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
4: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
3: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csoba Rádió.
4: Hallhatóan jobb.
5: Itt a Csoba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Ennek érünk most a végéhez. Köszönöm, hogy együtt tölthettük ezt a két órát is. Jelentkezem holnap is.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Több mint 175 ezer vízumot vont vissza az Egyesült Államok külügyminisztériuma tavaly január óta a feltételek megsértése és különféle bűncselekmények miatt. Az érintett külföldiek tartózkodásra jogosulatlanná váltak, így kitoloncolhatók az országból. A döntések mögött leggyakrabban erőszakos cselekmények, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, ittas vezetés, valamint csalások állnak, de 100 vízumot úgynevezett születési turizmus szervezése miatt érvénytelenítettek. Az amerikai hatóságok jelezték, hogy a jövőben is határozottan fellépnek a biztonságot fenyegető személyekkel szemben. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával tett feljelentést a miniszterelnökség az előző kormányfő Orbán Viktor közösségi médiás tartalmaival összefüggésben. A vizsgálat szerint a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda a közbeszerzést megkerülve bruttó 4,2 milliárd forint közpénzt fizetett ki Kaminski Fanni cégének 44 hónap alatt. A közlemény kiemeli, hogy a piaci árak többszörösöért végzett szolgáltatás díját folyamatosan emelték, miközben a vállalt feladatok nem változtak, ráadásul a legutóbbi tartalmak jelentős része inkább választási kampányban.

0: megközelítési szervhez, a kifizetések pedig legkésőbb október 20-áig megtörténnek. Ha lemaradtak volna a híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további híreket is találnak.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Sofia. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Ma nagy részt felhőtlen vagy derült lesz az ég. Csapadék nem várható, az északi szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba Rádió.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.

0: szállítás a Békés megyében. Segítünk! Gardaland.hu. Békés Csaba, Gyár utca 4.
1: Ha vasárnap,
2: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
3: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játék kuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
5: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: 25 év. 25 hét. 25, mondom, 25 millió. Nyereményjáték a Csaba Centerben. Részletek csabacenter.hu.
8: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telekgerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz. Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
9: Reklámot hallottak.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A 47-es úton Gyulán a Csabayúti körforgalomnál átépítik a csomópontot, sávelhúzásos terelés várható. A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Csaba Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentést támogatja a maxpanel.hu, mert a minőség számít. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Arecki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma nagy részt felhőtlen, derült lesz az ég. Csapadék nem várható, az északi szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést támogatta a maxpanel.hu, mert a minőség számít. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A tegnap és a ma kedvencei.
3: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A problémajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Álljunk össze kis csaj, mint az LGT.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Sok rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
2: Ez az utolsó vissza

0: Az elővételes jegyek fogynak, ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
7: Reklámot hallott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó napot kívánok, sziasztok! Arecki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infoival. Ma felhőtlen, derült lesz az ég, csapadék nem lesz, az északi szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul.
1: Hideg front, meleg front, te maradj képben! Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. augusztus 13-a csütörtök, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Digitális energiamenedzsment rendszer épül Békésen. Hagyományőrző arat ünnepet tartottak Békésen. Tragikus haláleset történt a nagyatádi triatlon versenyen. Közel 198 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból korszerű digitális energiamenedzsment rendszer kialakítása kezdődött meg Békésen. A fejlesztés célja, hogy az önkormányzat és a konzorciumi partnerei által használt intézményekben pontosabban lehessen követni, elemezni és tervezni az energiafelhasználást. A Békésváros önkormányzat által vezetett konzorcium 197,99 millió forint támogatást nyert a Békés Energiamenedzsment rendszer bevezetése című projekt megvalósítására. A beruházás a DIMOP Plus program keretében az Európai Unió támogatásával és a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg. A projekt részeként digitális energiamenedzsment rendszert alakítanak ki a közintézményekben és más bevont épületekben. Az új rendszer lehetővé teszi majd az energiafelhasználás folyamatos nyomon követését és az adatok elemzését, emellett gyorsabban felismerhetők lesznek az esetleges rendellenes és tudatosabban szervezhető az energiafogyasztás. A fejlesztés során intelligens mérőeszközöket, adatgyűjtő és kommunikációs berendezéseket, valamint kiegészítő érzékelőket telepítenek. Bevezetik az ezekhez kapcsolódó energiamenedzsment szoftvert is, amelynek segítségével az intézmények fogyasztási adatai webes és mobil felületen egyaránt elérhetők lesznek. A projekt már elindult, jelenleg a tervezési feladatokat végzik. A közbeszerzési eljárást követően a tervek szerint még a nyáron megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. Az önkormányzat célja, hogy az új rendszer első eredményeit és előnyeit már a téli fűtési szezonban hasznosítani tudja. A beruházás illeszkedik Békés önkormányzatának azon törekvéséhez, hogy a korábbi energetikai korszerűsítésekre építve takarékosabb, átláthatóbb és fenntarthatóbb intézményi működést alakítson ki. A fejlesztésről, az üzemeltetés hatékonyságának javulását, a felesleges energiafogyasztás csökkenését és megalapozottabb energetikai döntéseket várnak. Megtartotta egyik legfontosabb rendezvényét szombaton a békési kisgazdakör. A békési arató ünnep ezúttal is a hagyományok megőrzését és továbbadását szolgálta, miközben számos programmal várta a családokat. A rendezvény délelőtti programjai között bemutatták a hagyományos aratási szerszámokat, valamint kaszakapálási és fenési bemutatót is tartottak. A résztvevők a régi szokásokat követve kovászos kenyeret dagasztottak, keresztettek, majd később meg is sütötték. A gyerekeket kézműves foglalkozások, kreatív programok, népi játékok és kincskeresés várták. 10 órától Dihenérúc Erika, Pompás mesés nagykövet, Bíró József zenész közreműködésével zenés mesés interaktív délelőtöt tartott, amelyet hangszerbemutatói színesített. Elkészült a hagyományos kaszásleves is, amelyet a jelenlévők megkóstolhattak. Emellett kézműves termékek bemutatója és vására, valamint a békési rendőrkapitányság bűnmegelőzési osztályának bemutatója is várt az érdeklődőket. A délután nosztalgia filmvetítéssel kezdődött, majd a résztvevők a Belencéres Néptánc Együttes, az Ifjúsági Fúvószenekar és a Békési Hagyományőrző Népdalkör közreműködésével átadták az aratási koszorút Kálmán Tibor polgármesternek a városházán. A hagyomány szerint az aratás befejezésekor a brigád tagjai ünneplőbe öltöztek, kalászból aratási koszorút fontak, majd felkeresték a gazdát és átadták neki. A békési arató ünnepen ezt a régi szokást elevenítették fel. Kálmán Tibor közösségi oldalán arról írt, hogy polgármesterként idén is átvehette az aratókoszorút, amelyet az idei kalászokból fontak. Mint fogalmazott, ez számára minden évben várt és kedves alkalom. Hangsúlyozta, hogy a koszorú nem csak a búza vetésétől az aratásig elvégzett munkát jelképezi, hanem az élet folytonosságát és a rendkörkörös megújulását is. A polgármester azt is jelezte, hogy az aratókoszorút ezúttal is a városháza aulájában helyezi el, a békési lakosságnak szóló jelképes ajándékként. A program ezt követően ismét a békési kisgazdakör székházában folytatódott. Felléptek a Belencéres Néptánc Együttes tagjai, a békési hagyományőrző népdalkör pedig bemutatót tartott. A rendezvényen Dicső Melinda református lelkipásztor és Köteles Zoltán, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége békési szervezetének elnöke közreműködésével megszegték az új kenyeret is.

0: Halálos tragédia történt vasárnap a nagyatádi Extrém Ment nemzetközi triatlon versenyen. A közösségi médiában megjelent bejegyzések alapján a verseny egyik résztvevője, a Békés Csabai dr. Velkei Gábor vesztette életét. Békés Csaba korábbi alpolgármestere, önkormányzati és országgyűlési képviselője, 63 éves volt. A verseny szervezői közösségi oldalukon számoltak be arról, hogy az úszás során egy váltóban induló versenyző a parttól mintegy 100 méterre rosszul lett. A helyszínen azonnal megkezdték a szakszerű újraillesztést és mentőhelikopter is érkezett. A hosszú ideig tartó, összehangolt ellátás ellenére azonban a versenyző életét nem sikerült megmenteni. A történteket a rendőrség is megerősítette, és közölte, hogy az eset körülményeit közigazgatási eljárás keretében vizsgálják. A nagyatádi Extrém Ment versenyen az egyén és váltóban induló résztvevőkre összesen 3,8 km úszás, 180 km kerékpározás és 42 km futás vált. A közösségi médiában megjelent információk szerint dr. Velkei Gábor korábban több alkalommal is sikeresen teljesítette a versenyt. A szociológusként, főiskolai docensként és középiskolai tanárként is ismert Velkei Gábor hosszú éveken át meghatározó szereplője volt Békés Csaba közéletének. Önkormányzati képviselőként és alpolgármesterként is dolgozott, emellett országgyűlési képviselői tisztséget is betöltött. 63 éves korában hunyt el. Zsinórban harmadik alkalommal nyerte meg az országos bajnokságot. A Zömmel újkigyúsi versenyzőkből álló csapat a Magyar Vitorlás Szövetség nagyhajós országos bajnokságán. A Regina osztályban induló együttes a Balatonfüredről rajtoló négynapos versenyen bizonyult a legjobbnak, amely változatos és több alkalommal komoly kihívást jelentő körülmények között zajlott. A csapat immár negyedik éve vesz részt a bajnokságon, és azóta folyamatosan az élmezőnyben szerepel. Történetük 2021-ben kezdődött, amikor Marosi László Géza egy kisebb hajóval indult versenyeken. Röviddel később Géci Rudolffal közösen megvásárolták a Sunset nevű hajót, amely azóta is sikereik egyik fontos alapja. Első közös versenyükön rögtön a negyedik helyet szerezték meg. Az idei bajnokság első napja ugyanakkor nem alakult számukra kedvezően, a teljes szélcsend miatt egyetlen futamot sem tudtak rendezni. Pénteken azonban megérkezett a szél, az új kigyúsi csapat pedig lendületbe jött, mind a négy futamot megnyerték, ezzel komoly előnyt szereztek. Szombaton technikailag nehéz futamot rendeztek, amelynek során a pályát menet közben is módosították. A csapat ebben a futamban a negyedik helyen végzett, ám a szabályok lehetővé tették a legrosszabb eredmény eldobását, így ez nem veszélyeztette az összetett vezetést. A vasárnapi zárónapon már elsősorban a taktika döntött. A versenyzők figyelték legfontosabb riválisaikat, és ennek megfelelően alakították a stratégiát. Több második helyezéssel biztosították be az összetett győzelmet, így ismét megszerezték az országos bajnoki címet. Az új kigyúsi együttes ezzel már háromszoros magyar bajnok a Regina osztályban. Teljesítményük a hazai vitorlás sportban is figyelemre méltó, és azt bizonyítja, hogy kitartással, alázattal és jó taktikával vidéki csapatként is a csúcsra lehet jutni. A versenyzők célja, hogy jövőre ismét megvédjék címüket, és tovább öregbítsék új kigyús hírnevét a Balatonon. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Ez az utolsó.

0: az elővételes jegyek fogynak, ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Főnök, megyünk a vásárba?
6: Milyen vásárba, Micike?
5: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
7: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtató patronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
8: Reklámot hallottak.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: az elővételes jegyek fogynak, ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
6: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
7: Reklámot hallottak.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Több mint 175 ezer vízumot vont vissza az Egyesült Államok külügyminisztériuma tavaly január óta a feltételek megsértése és különféle bűncselekmények miatt. Az érintett külföldiek tartózkodásra jogosulatlanná váltak, így kitoloncolhatók az országból. A döntések mögött leggyakrabban erőszakos cselekmények, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, ittas vezetés, valamint csalások állnak, de 100 vízumot úgynevezett születési turizmus szervezése miatt érvénytelenítettek. Az amerikai hatóságok jelezték, hogy a jövőben is határozottan fellépnek a biztonságot fenyegető személyekkel szemben. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával tett feljelentést a miniszterelnökség az előző kormányfő Orbán Viktor közösségi médiás tartalmaival összefüggésben. A vizsgálat szerint a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda a közbeszerzést megkerülve bruttó 4,2 milliárd forint közpénzt fizetett ki Kaminski Fanni cégének 44 hónap alatt. A közlemény kiemeli, hogy a piaci árak többször

0: Gazdag programkínálatot, népzenei koncertek, néptánc bemutatók, valamint az augusztus 20-ai ünnepélyes arató felvonulás és kenyéráldás is színesíti.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
2: 25 év. 25 hét. 25, mondom, 25 millió! Nyereményjáték a Csabacenterben. Részletek csabacenter.hu.
3: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Professzionális ipari alpin kivitelezések. Gardaland.hu.
5: Miért szeretem a Csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
8: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a Kívánság műsor indul, ma is hozom az üzeneteket és a jó zenéket, rádiózunk együtt, hangerült a készülékekre, itt a következő jó dalunk.

Ez a Csoba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a kívánság műsor, és itt egy üzenet, és mellé mindjárt egy jó zene is. Vas Zoltán jó barátunkat köszöntjük születésének 42. évfordulóján. Nagyon boldog születésnapot kívánnak a kollégák, na hát mi is mindenféleképpen üzenjük ezt, és küldjük a következő dalunkat.

0: kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig ez a kívánság műsor. A mai névnaposainkról ne feledkezzünk meg, az Ipolyoknak és a Vitáliáknak nagyon boldog névnapot. Rájuk illő gondolni ma, a kívánság műsor ezzel a gondolattal pedig a végéhez ért, de itt vagyok önnel délután kettőig.
2: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zene és információs magazin műsor szól most már. Délután 2-ig itt vagyok önnel. Ma van, 49 éve tartják a balkezesek nemzetközi napját. Hát őket ünnepeljük a mai nap alkalmával, én pedig a következő órában is sok jó zenét hozok, akár ennek jegyében.

0: Csaba Rádió. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Az Alföld első szecessziós épületének hírével készültem, amelynek nekünk is közünk van. Igazán jócskán rádiózunk együtt ebben az órában is.
2: Say low!

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ay. Fancy.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Dugulás elhárítás. Gardaland.hu.
6: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
7: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közel.

0: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallottak.

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. 1900-ban épült fel a Jókai Színház épülete, az Alföld első szecessziós épülete, színház épülete volt. A különleges homlokzat és belső terek miatt ma is egyik legszebb műemlékünk, kezdetben német és magyar társulatok is játszottak itt. Egy kis múltbéli felelevenítés tehát ezzel az épülettel kapcsolatban. Most pedig egy újabb zene.

Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Ennek a műsornak a végéhez értünk most, de holnap is várom nagy lendülettel és jó zenékkel a délután első két órájában. További szép napot!

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés.

12 múlt, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Debreceni Ilona vagyok, augusztus 13-a van, a balkezeseket ünnepeljük, sokat mesélek róluk, például egy érdekességet majd Rafael Nadalról, a kedvencek pedig a legjobb válogatásban szólnak, velük kívánok kellemes kikapcsolódást!

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: A szín nem csak a fiataloké. Emlékszel még egy igazi gitárzenés együtténeklős fesztivál koncertre? Idén a hazai kedvencek mellett olyan világsztárok is érkeznek, mint a Basti. Hozd össze a régi bandát egy felejthetetlen estére a Tiszaparton. Jegyek a szín.org-on. A szín.org-on.

0: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallottak.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Kellemes kikapcsolódást mindenkinek, ez a Csaba 88.9. Augusztus 13-a van, ez a balkezesek világnapja. A világ népességének mintegy 10%-a balkezes. Sokáig ügyetlen emberként gondoltak a balkezesekre, és a társadalom állítólag elutasította őket. Ám friss kutatások szerint a balkezesek nemhogy gyengébbek a jobbkezeseknél, sokkal inkább intelligensebbek is. Rafael Nadal teniszbajnok jobbkezes volt, és tudatosan tanulta meg profin használni balkezét, hiszen mentora szerint ez óriási előny a pályán. Pályán a nyár legjobb zenéi, velük kívánok további kellemes kikapcsolódást!

Szép délután, kellemes kikapcsolódást mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Mindjárt hozzuk a nyár legjobb zenéit, előtte köszöntsük mindazokat, akik éppen ma augusztus 13-án ünnepelnek. Isten éltesse Ipoly és Gerda nevű hallgatóinkat. Az Ipoly a Hipolit régi magyar alakváltozata, jelentése lovakat kifogó, eloldozó. A Gerda pedig két germán eredetű név egybeesése, germán istenség név. Isten éltesse a névnaposokat, és sok-sok boldogságot azoknak az oroszlánoknak, akik augusztus 13-án születtek. A csillagok szerint ők most minden butaságon, apró bosszúságon tudnak nevetni. Örömteli, vidám és boldog születésnapot kívánunk!

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal. Főleg a zölden.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.

0: A szín nem csak a fiataloké. Emlékszel még egy igazi gitárzenés együtténeklős fesztivál koncertre? Idén a hazai kedvencek mellett olyan világsztárok is érkeznek, mint a Basti. Hozd össze a régi bandát egy felejthetetlen estére a Tiszaparton. Jegyek a szín.org-on. A szín.org-on.
1: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
3: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
4: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
2: Jó ötlet, Micike!
5: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
6: Reklámot hallottak.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Kellemes kikapcsolódás, szép napot mindenkinek. Augusztus 13-a van, a balkezesek nemzetközi világnapja. Beszéljünk egy kicsit a balkezességről. Sokáig ügyetlen emberként gondoltak minden balkezesre, elutasította őket a társadalom. Voltak kísérletek a balkezesek átszokatására. Aztán kutatások bebizonyították, hogy a balkezességről jobbkezességre szokatás többet árt, mint használ. Ráadásul a balkezesek nemhogy gyengébbek, sokkal inkább intelligensebbek a jobbkezeseknél. A középkorban, aki balkézzel nyúlt a pohárért, az gyanús volt. Ennek magyarázata talán a vallásban keresendő, hiszen az ítélet napján az átkozottak, a kecskék balra mentek, míg az üdvözültek, a bárányok jobbra. Ezeket az előítéleteket szerencsére a társadalom mára már leküzdötte. Ám vannak még a tarsolyunkban balkezes érdekességek. Néhány kedvenc múlva térek vissza, és akkor mesélek még.

balkezesek számára készültek. Végül egy találós kérdés, mi a közös a következő úri emberekben? Gerald Ford, Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton, Barack Obama. Igen, mindannyian amerikai elnökök voltak, és balkezesek. Legyen elnök napjuk minden balkezesnek, most nekik hozzuk a kedvenceket.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió. Ott olyan válogatásban szólnak a kedvencek, ahogyan szeretjük, ez a Csaba. Következik egy pályázati felhívás. A Munkácsy Mihály Múzeum 2026 őszén ismét megrendezi a sokak által kedvelt és nagy népszerűségnek örvendő Torta Mustra című torta és sütemény kiállítását. Idén hagyomány modern köntösben tematikával hirdetik meg a kapcsolódó pályázatot cukrászok, cukrásztanulók és sütni szerető amatőrök számára. 9 különböző kategóriában. A pályázati felhívásra 2026. szeptember 30-áig várják a nevezéseket. A pályázati feltételekről, a felhívásról és a nevezési lapról további részleteket a munkacsy.hu weboldalon

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Új köztársasági elnököt választott az országgyűlés a keddi rendkívüli ülésén. A Tisza által jelölt Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét ültették az államfői székbe. A délutáni titkos szavazás és az eskütétel mellett számos fontos törvénymódosításról is döntöttek a képviselők, köztük a vényköteles gyógyszerek áfájának 0%-ra csökkentéséről,

jogosultak, akiknek a bejelentett területeik legalább felén legalább 50%-os hozamcsökkenést okozott az időjárás. A hektáronkénti 100 ezer forintos előleg iránti kérelmeket augusztus 24-e és szeptember 6-a között lehet elektronikus úton benyújtani az Agrárkárenyhítési Szervhez. A kifizetések pedig legkésőbb október

0: A költségvetést feloldotta a pedagógusok sztrájkjogának korlátozásait, és elfogadta a legfőbb ügyész lemondás idejének lerövidítését is.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Négy múlt, és még mindig a kedvencek szólnak a Csabán, így lesz ez a folytatásban is. Szeretettel köszöntök mindenkit, én Debreceni Ilona vagyok. Augusztus 13-a van, nem csak a balkezeseket ünnepeljük, hanem a Prosecco-t is. Utána járunk a közkedvelt nedű eredetének, és annak, hogy mikor kerültek bele a buborékok. De most hallgassuk együtt a hűsítő kedvenceket.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Jó napot kívánok, sziasztok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Holnap is sok napsütésben lesz részünk, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek hazánk fölé. Friss lesz a hajnal, reggel 15, míg holnap délután 31 fokot mérhetünk.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. Csaba Rádió.

0: ötlet.
1: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
4: Nem kell boltról boltra járnia. Problémáit a Duvetnél megoldja. Kenőanyagra, akkumulátorra van szüksége, netalán autóápolási, karbantartási terméket, csapágyat, hajtástechnikai elemet keresne. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésére. Széles választék, kis és nagy kereskedelem, profi szakértelem. Duvet Kft. Békés Csaba, Lipták András utca 7.

0: A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: 25 év! 25 hét! 25! Mondom, 25 millió! Nyereményjáték a Csabacenterben. Részletek csabacenter.hu.
2: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
3: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
4: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Továbbra is nyárias hangulatban szólnak a kedvencek, ez a Csaba, ahol most a sárgadinnyét készítjük el, ezúttal mondjuk salátának. Fogyasszunk sok-sok sárgadinnyét, hiszen nagyon gazdag A és C vitamin van, éppen ezért erősíti az immunrendszert. A sárgadinnyés és feta salátához vastag szeletekre vágjuk a dinnyét, vékonyan megkenjük olívaolajjal, és forró grillen vagy csíkos grill serpenyőben oldalanként 1-2 percig sütjük. Friss rukkolával morzsolt sós feta sajttal tálaljuk. Ha van otthon pirított fenyőmag és sűrű balzsamkrém, az tovább fokozza az ízélményt. Együnk minden nap sárgadinnyét addig, amíg még van. A kedvencek addig is és azután is itt szólnak.

0: A legjobb nyári dalok a tegnap és a ma kedvencei mindegy helyen a Csabán augusztus 13-án a Prosecco világnapján. A nedű rajongói szerint egy Prosecco-t kinyitva a legszürkébb nap is ünnepnappá válik. De csak óvatosan, ilyen melegben nem lehet. Na de most ismerkedjünk meg a Prosecco történetével. Mi meglepő, a Triest melletti Prosecco falu szőlőültetvényeiről származik. A név első feljegyzésére 1754-ben került sor. Érdekesség, hogy a 19. századig nem volt benne buborék, eredete pedig legalább 2000 évre nyúlik vissza. Ennyire régi zenéket természetesen nem játszunk, de folytassuk most a tegnap és a ma kedvenceivel.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, augusztus 13-án a balkezesek nemzetközi napján eddig tartott közös útunk. Bal kézzel intek most búcsút, holnap a barlangokkal kapcsolatos érdekességekről fogok majd mesélni, tekintettel arra, hogy holnap lesz a barlangászok világnapja. Debrecen Ilona vagyok, további kellemes kikapcsolódást, szép délután kívánok a Csabával, viszont hallásra!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Új köztársasági elnököt választott az országgyűlés a keddi rendkívüli ülésén. A Tisza által jelölt Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét ültették az államfői székbe. A délutáni titkos szavazás és az eskütétel mellett számos fontos törvénymódosításról is döntöttek a

0: Köztársasági elnök választását. A Fidesz és a KDNP képviselői nem vettek részt a voksoláson és az államfő beiktatásán sem, mivel álláspontjuk szerint Súlyog Tamás megbízatásának megszüntetése törvénytelen volt, így az új elnök megválasztása is illegitim. Az ellenzéki frakció közleményében úgy értékelte, hogy Boka András személye alkalmatlan a nemzet egységének megtestesítésére. Visszavonta a Magyar Fejlesztési Bank az Opus Titás ZRT két elnyert uniós pályázatát, így Mészáros Lőrinc cége összesen 65 milliárd forintnyi támogatástól esik el a villamos energia hálózat fejlesztésére és az okos mérők telepítésére szánt vissza nem térítendő forrásokat, mindössze 4 nappal a megítélésük után vonták vissza. Az MFB indoklása szerint a döntés hátterében az áll, hogy a társaság nem felelt meg a törvényileg előírt átláthatósági követelményeknek. Több fajsúlyos törvénymódosítást és szervezeti átalakítást fogadott el az országgyűlés a keddi rendkívüli ülésén. A döntések értelmében a terrorelhárítási központ október 1-től az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül. A parlament emellett megszabta, hogy a jövőben a kormány kizárólag októberben nyújthatja be a központi költségvetést, feloldotta a pedagógusok sztrájk jogának korlátozásait, és elfogadta a legfőbb ügyész lemondási idejének lerövidítését is.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Rádió. Csaba Rádió. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol, bármikor.
3: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
4: A Gyula-Furta összekötő úton vasúti átjárót építenek. A 47-esen Gyulánál, a Csabajúti körforgalomnál átépítik a csomópontot. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
0: bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
6: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
5: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
6: Hallhatóan jó.

0: Csaba Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Ha vasárnap,
3: akkor légvárnap! Irány a Csaba Center!
4: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
5: Szabadtéri világpremier a Dóm téren. A Wikid a magyar nézőket is meghódítja. Stefan Schlesser, Tóth Angelika, Udvaros Dorottya, Feke Pál, Hevér Gábor, Csonka András, Koltai Nagy Balázs, Puskás Dalos Péter, Pásztor Virág, Fejszés Attila szereplésével, Szente Rajk rendezésében, az Erkel Színház produkciójában. Díszlet és jelmeztervező, Visual Supervisor, Kenta úr. Koreográfia, Túri Lajos Péter. A Varázslat augusztus 14-től 6 alkalommal a Szabadtérin vár.
6: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
7: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
8: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
9: Internetix.
8: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
9: Internetix.
8: Díjmentes bekötés.
9: Internetix.
8: Legmodernebb optikai hálózat.
9: Internetix.
8: Megbízható, elérhető, korlátlan.
9: Internetix.
8: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
9: Internetix.
8: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 13-a csütörtök van, a mai napon az ipolyok ünneplik névnapjukat. Az ipoly a Hippolit régi magyar alakváltozata, a Hippolit pedig görög mitológiai eredetű név, a Hippolytos latinosított formájából ered, jelentése lovakat kifogó, eloldozó. Női párja a Hippolita. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, már érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes csütörtököt kívánok!

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 13-a csütörtök van, a balkezesek nemzetközi napja. 1976 óta világszerte augusztus 13-án ünneplik a balkezesek napját. Ezen a napon rendezvényekkel hívják fel a figyelmet a balkezesek problémáira a jobbára jobbkezesekre tervezett világban. Szinte senki sem tekinthető tisztán bal vagy tisztán jobbkezesnek, nagyjából a népesség 10%-át tartjuk balkezesnek, azokat az embereket, akik íráshoz, kézi munkához elsősorban balkezüket használják. A balkezesek aránya Ázsiában kisebb, ennek valószínűleg vallási okokra visszavezethető tiltás az eredete. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes csütörtököt és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 13-a csütörtök van, a mai napon ünnepli 78. születésnapját Caitlin Battle, világhírű amerikai lírai és koloratúr szoprán opera énekesnő, aki tiszta, ezüstös csengésű hangterjedelméről, precíz technikai kontrolljáról és egyedi tónusáról ismert. Karrierje során fellépett a világ legjelentősebb operaházaiban és zenekaraival, 5 Grammy-díjat nyert, ezen kívül pedig a 20. század végének egyik legmeghatározóbb szoprányává vált. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Hölgyeim és uraim, megyünk is tovább, érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes csütörtököt és kellemes rádióhallgatást kívánok!

Ez itt a Csaba Rádió a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják, ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek!

0: A tegnapi is a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!

0: külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

0: ez a Csaba.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 13-a csütörtök van, 29 évvel ezelőtt indult útjára Amerikában Trey Parker és Matt Stone kultikus rajzfilm sorozata, a South Park. A sorozat 4 alsó tagozatos fiú és családtagjaik, valamint a város többi lakos szürreális kalandjait mutatja be, akik a kolorádói South Park kisvárosban élnek. A felnőtt nézőknek szánt műsor elsősorban szatirikus és tráger hangvételéről, illetve a napi események, valamint a popkultúra és az amerikai közélet szereplőinek gyakori kifigurázásáról vált hírhetté.
0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió. Csaba Rádió.

0: és Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. augusztus 13-a csütörtök, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Digitális energiamenedzsment rendszer épül Békésen. Hagyományőrző aratünnepet tartottak Békésen. Tragikus haláleset történt a nagyatádi triatlon versenyen. Közel 198 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból korszerű digitális energiamenedzsment rendszer kialakítása kezdődött meg Békésen. A fejlesztés célja, hogy az önkormányzat és a konzorciumi partnerei által használt intézményekben pontosabban lehessen követni, elemezni és tervezni az energiafelhasználást. A Békésváros önkormányzat által vezetett konzorcium 197,99 millió forint támogatást nyert a Békés energiamenedzsment rendszer bevezetése című projekt megvalósítására. A beruházás a DIMOP Plus program keretében az Európai Unió támogatásával és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. A projekt részeként digitális energiamenedzsment rendszert alakítanak ki a közintézményekben és más bevont épületekben. Az új rendszer lehetővé teszi majd az energiafelhasználás folyamatos nyomon követését és az adatok elemzését, emellett gyorsabban felismerhetők lesznek az esetleges rendellenes és tudatosabban szervezhető az energiafogyasztás. A fejlesztés során intelligens mérőeszközöket, adatgyűjtő és kommunikációs berendezéseket, valamint kiegészítő érzékelőket telepítenek. Bevezetik az ezekhez kapcsolódó energiamenedzsment szoftvert is, amelynek segítségével az intézmények fogyasztási adatai webes és mobil felületen egyaránt elérhetők lesznek. A projekt már elindult, jelenleg a tervezési feladatokat végzik. A közbeszerzési eljárást követően a tervek szerint még a nyáron megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. Az önkormányzat célja, hogy az új rendszer első eredményeit és előnyeit már a téli fűtési szezonban hasznosítani tudja. A beruházás illeszkedik Békés önkormányzatának azon törekvéséhez, hogy a korábbi energetikai korszerűsítésekre építve takarékosabb, átláthatóbb és fenntarthatóbb intézményi működést alakítson ki. A fejlesztésről az üzemeltetés hatékonyságának javulását, a felesleges energiafogyasztás csökkenését és megalapozottabb energetikai döntéseket várnak. Megtartotta egyik legfontosabb rendezvényét szombaton a békési kisgazdakör. A békési arató ünnep ezúttal is a hagyományok megőrzését és továbbadását szolgálta, miközben számos programmal várta a családokat. A rendezvény délelőtti programjai között bemutatták a hagyományos aratási szerszámokat, valamint kaszakapálási és fenési bemutatót is tartottak. A résztvevők a régi szokásokat követve kovászos kenyeret dagasztottak, keresztettek, majd később meg is sütötték. A gyerekeket kézműves foglalkozások, kreatív programok, népi játékok és kincskeresés várták. 10 órától Dihenérúc Erika, Pompás mesés nagykövet, Bíró József zenész közreműködésével zenés mesés interaktív délelőttöt tartott, amelyet hangszerbemutató is színesített. Elkészült a hagyományos kaszás leves is, amelyet a jelenlévők megkóstolhattak. Emellett kézműves termékek bemutatója is vására, valamint a békési rendőrkapitányság bűnmegelőzési osztályának bemutatója is várt az érdeklődőket. Délután nosztalgia filmvetítéssel kezdődött, majd a résztvevők a Belencéres Néptánc Együttes, az Ifjúsági Fúvószenekar és a Békési Hagyományőrző Népdalkör közreműködésével átadták az aratási koszorút Kálmán Tibor polgármesternek a városházán. A hagyomány szerint az aratás befejezésekor a brigád tagjai ünneplőbe öltöztek, kalászból aratási koszorút fontak, majd felkeresték a gazdát és átadták neki. A békési arató ünnepen ezt a régi szokást elevenítették fel. Kálmán Tibor közösségi oldalán arról írt, hogy polgármesterként idén is átvehette az aratókoszorút, amelyet az idei kalászokból fontak. Mint fogalmazott, ez számára minden évben várt és kedves alkalom. Hangsúlyozta, hogy a koszorú nem csak a búza vetésétől az aratásig elvégzett munkát jelképezi, hanem az élet folytonosságát és a rendkörkörös megújulását is. A polgármester azt is jelezte, hogy az aratókoszorút ezúttal is a városháza aulájában helyezi el, a békési lakosságnak szóló jelképes ajándékként. A program ezt követően ismét a Békési Kisgazdakör székházában folytatódott. Felléptek a Belencéres Néptánc Együttes tagjai, a Békési Hagyományőrző Népdalkör pedig bemutatót tartott. A rendezvényen Dicső Melinda református lelkipásztor és Köteles Zoltán, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége békési szervezetének elnöke közreműködésével megszegték az új kenyeret is.

0: Halálos tragédia történt vasárnap a nagyatádi Extrémment nemzetközi triatlon versenyen. A közösségi médiában megjelent bejegyzések alapján a verseny egyik résztvevője, a Békés Csabai dr. Velkei Gábor vesztette életét. Békés Csaba korábbi alpolgármestere, önkormányzati és országgyűlési képviselője 63 éves volt. A verseny szervezői közösségi oldalukon számoltak be arról, hogy az úszás során egy váltóban induló versenyző a parttól mintegy 100 méterre rosszul lett. A helyszínen azonnal megkezdték a szakszerű újraillesztést és mentőhelikopter is érkezett. A hosszú ideig tartó, összehangolt ellátás ellenére azonban a versenyző életét nem sikerült megmenteni. A történteket a rendőrség is megerősítette, és közölte, hogy az eset körülményeit közigazgatási eljárás keretében vizsgálják. A nagyatádi Extrémment versenyen az egyéni és váltóban induló résztvevőkre összesen 3,8 km úszás, 180 km kerékpározás és 42 km futás vált. A közösségi médiában megjelent információk szerint dr. Velkei Gábor korábban több alkalommal is sikeresen teljesítette a versenyt. A szociológusként, főiskolai docensként és középiskolai tanárként is ismert Velkei Gábor hosszú éveken át meghatározó szereplője volt Békés Csaba közéletének. Önkormányzati képviselőként és alpolgármesterként is dolgozott, emellett országgyűlési képviselői tisztséget is betöltött. 63 éves korában hunyt el. Zsinórban harmadik alkalommal nyerte meg az országos bajnokságot. A Zömmel újkigyúsi versenyzőkből álló csapat a Magyar Vitorlás Szövetség nagyhajós országos bajnokságán. A Regina osztályban induló együttes a Balatonfüredről rajtoló négynapos versenyen bizonyult a legjobbnak, amely változatos és több alkalommal komoly kihívást jelentő körülmények között zajlott. A csapat immár negyedik éve vesz részt a bajnokságon, és azóta folyamatosan az élmezőnyben szerepel. Történetük 2021-ben kezdődött, amikor Marosi László Géza egy kisebb hajóval indult versenyeken. Röviddel később Géci Rudolffal közösen megvásárolták a Sunset nevű hajót, amely azóta is sikereik egyik fontos alapja. Első közös versenyükön rögtön a negyedik helyet szerezték meg. Az idei bajnokság első napja ugyanakkor nem alakult számukra kedvezően. A teljes szélcsend miatt egyetlen futamot sem tudtak rendezni. Pénteken azonban megérkezett a szél, az új kigyúsi csapat pedig lendületbe jött, mind a négy futamot megnyerték, ezzel komoly előnyt szereztek. Szombaton technikailag nehéz futamot rendeztek, amelynek során a pályát menet közben is módosították. A csapat ebben a futamban a negyedik helyen végzett, ám a szabályok lehetővé tették a legrosszabb eredmény eldobását, így ez nem veszélyeztette az összetett vezetést. A vasárnapi zárónapon már elsősorban a taktika döntött. A versenyzők figyelték legfontosabb riválisaikat, és ennek megfelelően alakították a stratégiát. Több második helyezéssel biztosították be az összetett győzelmet, így ismét megszerezték az országos bajnoki címet. Az új kigyúsi együttes ezzel már háromszoros magyar bajnok a Regina osztályban. Teljesítményük a hazai vitorlás sportban is figyelemre méltó, és azt bizonyítja, hogy kitartással, alázattal és jó taktikával vidéki csapatként is a csúcsra lehet jutni. A versenyzők célja, hogy jövőre ismét megvédjék címüket, és tovább öregbítsék új kigyús hírnevét a Balatonon. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
4: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
3: Békés megye kedvenc rádiójában, Csaba Rádió.
4: Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédó Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

Hello mindenkinek, jó rádiózást és kellemes estét velünk, ez a Csaba Rádió, én Hászarai Balázs vagyok, a következő órákra én biztosítom a kellemes időtöltést, a jobbnál jobb dalokat, már indítom is az elsőt, tartsatok velem!

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

színésznőként debütál Adele, aki Tom Ford új filmjében kapott szerepet. A Cry to Heaven című adaptáció az opera világát és két férfi sorsát követi nyomon. Adele olyan nevek mellett szerepel majd, mint Aaron Taylor, Johnson, Colin Firth és Paul Bettany. Az alkotás a rendező harmadik nagyjátékfilmje, bemutatója pedig ősszel lesz. A produkció már most nagy érdeklődést keltett, hiszen a kritikusok szerint a rendező és az énekesnő együttműködése különleges eleganciát és drámai erőt ígér a filmvásznon.

0: Ez a Csaba.
1: Nem nagyon lesz eső a folytatásban sem sajnos, de legalább a rekkenő hőség egy picit mérséklődött, aztán a hétvégétől melegszik majd ismételten az idő. Továbbra is rendkívül száraz maradt, tehát az augusztus. A következő fellángolás nagyjából szombattól egészen keddig tarthat, és nem lesznek ritkák majd megint a 35 fokos csúcsok sem, aztán kedden jöhetnek frissítő záporok és egy gyenge hidegfront, na de erről még nem lehet pontosan tudni a részleteket.

0: a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Folytatjuk a kedvenceinkkel, méghozzá csütörtök estiekkel. Áll előttünk még néhány óra. Remélem, hogy nagyon kellemesen fogjuk együtt tölteni. Én Hászalai Balázs vagyok. Jó rádiózást és szép estét kívánok nektek.

friss dance hangzás érkezett Ale Farben-től, egyik kedvenc DJ-nk a Baby Goodbye című nótával rukkolt elő, még a tavalyi év végén egy szakítás utáni lezárásról szól ez a dal, mégis lendületes klubokra hangolt köntösben. A rövid, de annál pörgősebb feldolgozás könnyen beragadt, tipikusan az a szerzemény, amit egyből szívesen playlistre tesz az ember. Íme

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Állati hírek érkeztek Bécsből. A semrumi állatkert új lakóval bővült, egy fiatal vörös panda érkezett a városba, aki már is belakta az új otthonát. Leginkább a fákon lehet őt most látni. Közben egy különleges, egzotikus állatmehely is megnyílt, itt mentett állatok kapnak második esélyt. A látogatók közelről nézhetik meg, hogyan is zajlik a gondozásuk. A cél, hogy minél több állat kerüljön felelős gazdához. Bécs egyébként is élen jár a tudatos állattartásban. Aki például egzotikus állatot szeretne, annak előtte kötelező egy tanfolyamot elvégeznie.

0: Ez a Csaba.
1: Ha már eddig együtt tölthettük az időt, akkor az este hátralévő részére se menjetek sehova, hozom a további kedvenceinket, amelyeket meghallgathatunk. Még a folytatásban itt a Csaba Rádión. Hello ismét! Én Hászalai Balázs vagyok, erre 60 percre is kellemes kikapcsolódást kívánok nektek.

0: benne?
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallható a jobb.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Monumentális koncerttel tért vissza a színpadra a No Doubt. A zenekar a Las Vegas-i Sphere Arena-ban indította el a különleges sorozatát. Gwen Stefani és társai majdnem másfél évtized után vállaltak újra hosszabb közös fellépéseket. Egészen a nyár közepéig többször is láthatóak lesznek elében. A show végigvezeti a rajongókat a No Doubt legnagyobb korszakain, a 90-es évek punkos energiájától egészen a világhírű popslágerekig. Különösen nagy ováció fogadta a ritkán játszott dalokat. A látványvilág is elképesztő volt, a legemlékezetesebb pillanatokban pedig puha narancsok hullottak le a mennyezetről a közönség fölé, ilyen és ehhez hasonló további látványos és izgalmas elemeket ígérnek még a nyári koncertekre. Van Stefaniék a No Doubt visszatérő koncert sorozatának keretében.

0: ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Sokaknak ismerős érzést dolgozott fel a következő olasz formáció. Véget ér a buli, felkapcsolják a fényeket, de senki sem akar kilépni az éjszakából. Na pont ezt a hangulatot ragadta meg az új dalban a Medjiza, a Zambanago Home, egy igazi klubhimnusz, amely az utolsó pillanatok energiáját sűríti össze. A producer trió szerint ez a szám tényleg azoknak szól, akik még egy utolsó számot szeretnének mindig egy-egy buli végén. Az énekes Henry Cavamir hangja pedig tovább erősíti ezt a melankolikus, mégis örgős hangulatot. Can we

88.9 Csaba Rádió.

Jó késő lesz, most már nem érdemes elindulni sehova. Hát tehetitek, akkor maradjatok inkább velünk, pihengessetek, és minden előbb aludjatok, hogyha úgy gondoljátok, hiszen nem sokára itt van a holnap, amikor rengeteg jó zenével várunk benneteket ismét a Csaba Rádióban. Én például majd holnap este a szokott időben, úgyhogy találkozzunk pénteken is, azt kívánom. Hászalai Balázst hallottátok, jó ét mindenkinek!

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem?
0: Nem. Előbb-utóbb kellett is szerető.

0: ez a Csaba.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Újra teljes kapacitáson működik az Árpád-fürdő Békéscsabán. Elhunyt Velkei Gábor, Békéscsaba egykori alpolgármestere és kutatója. Digitális energiamenedzsment rendszer épül Békésen uniós támogatással. Vízpótlással védekeznek a vadállományért Békésvár megyében. Már is mondom a részleteket. A békéscsabai Árpád gyógy és strandfürdőben az elmúlt időszak vidám családi programokkal, nagy csobbanásokkal és jó hangulattal telt, miközben az intézmény az energiatakarékossági szempontokat is szem előtt tartotta. A csúszda is több élményelem átmeneti kiesésesen vette el a látogató kedvét, hiszen a szervezők olyan lendületes délutáni programokat állítottak össze, amelyek gyorsan elnyerték a közönség tetszését. Már az első napokban tetőfokára hágott a hangulat, a gyerekek nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a vízbe, a medencébe szórt pingpong labdákért, hogy megszerezzék a rejtett nyereményeket és a fürdőbe lépőket. A heti kínálat folyamatosan bővült, így délutánonként közös vízi aeróbik várta a vendégeket, a matrac evező versenyen pedig jókedvű, mégis komoly küzdelmek zajlottak. A hétvége csúcspontja a szombati országos vízipisztolyos rekordkísérlet volt, ahol az első 50 érkező felszerelést is kapott, így senki sem maradt szárazon. A nagy sikerű program sorozat lezárásaként jó hírekkel indult a hét. Az Árpád-fürdőben minden szolgáltatás visszatért a megszokott üzemrendhez. A korábbi korlátozások teljes megszűnésével a nyári élmények tehát újra a legmagasabb fokozatra kapcsoltak. A fürdővezetőségek köszönetet mondott a vendégek türelméért és megértéséért, és továbbra is minden nap este 8-ig várják a családokat, kikapcsolódni vágyókat. A hétvégén a nagyatádi extrémben nyílt nemzetközi triatlon versenyen elhunyt Velkei Gábor, 63 éves volt. Velkei Gábor 1987-től dolgozott tudományos kutatóként a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetének Békéscsabai osztályán. A helyi társadalom, az önkormányzati működés és az oktatás, szociálpolitika, a foglalkoztatáspolitika, valamint a terület és humán erőforrás fejlesztés elméleti kérdései tartoztak fő területei közé. 1990-től rendszeresen tanított a Tessedik Sámuel Főiskola gazdasági főiskolai korán, a mai Gál Ferenc Egyetem elődjén, valamint több kihelyezett képzésen. 1988-ban alapító tagja volt a TDDS-nek, majd 1994-ben önkormányzati képviselő lett Békéscsabán. A testületben az SDS frakcióvezetőjeként és az Oktatási Bizottság elnökeként dolgozott. Erről az időszakról korábban úgy fogalmazott, hogy olyan időszak volt, amikor valódi szakmai viták határozták meg a munkát, és az érvek számítottak. Később Békéscsaba alpolgármestereként számos fejlesztést indult el a közreműködésével. Megépült az atlétikai pálya, a városba érkezett a vízilabda válogatott, elindult a vívócsarnok építése, kézilabda Európa-bajnokságot rendeztek, a Tour de Hongrie is érintette a megyeszékhelyet, és több műfüves pálya is elkészült. A város tulajdonába került a Balassi, megépült az Ipsen, az oktatásban, a szakképzésben pedig jelentős innovációk indultak el. 2007-ben került az ország gyűlésbe, ahol, ahogy korábban elmondta, úgy tekintett munkájára, hogy jó törvényekkel tud a legtöbbet tenni. Számos módosító javaslatot nyújtott be, aktívan vett részt a vitákban, amelyek akkor még szakmai alapúak voltak. Bár szerette a közéleti munkát, mindig kutatóként és tanárként gondolt magára. 2011-ben szerezte meg a PhD fokozatot, ami segítette abban, hogy később zökkenőmentesen visszatérjen a tudományos pályára. Amikor több szabad ideje lett és fiai is felnőttek, egyre aktívabban kezdett kerékpározni, majd egy békéscsabai társaság révén a triatlon is az élete részévé vált. A munka és a család mellett a sport vált fő időtöltésévé.

0: Közel 198 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból indult el Békésen egy korszerű digitális energiamenedzsment rendszer kiépítése. A fejlesztés célja, hogy az önkormányzat és konzorciumi partnerei intézményeiben pontosabban követhető és tervezhető legyen az energiafelhasználás. A Békésváros önkormányzata által vezetett konzorcium 197,9 millió forint támogatással kezdte meg a Békés energiamenedzsment rendszer bevezetése című projekt megvalósítását. A beruházás a Dimo Plus program keretében az unió támogatásával és a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg. Az új rendszer célja, hogy az önkormányzati és konzorciumi intézményekben, valamint a bevont épületekben folyamatosan nyomon követhető legyen az energiafelhasználás. A fejlesztés lehetővé teszi az adatok elemzését, a rendellenességek gyors felismerését és az energiafogyasztás tudatosabb megszervezését. A projekt részeként intelligens mérőeszközöket, adatgyűjtő kommunikációs berendezéseket, valamint kiegészítő érzékelőket telepítenek. Emellett bevezetik a kapcsolódó energiamenedzsment szoftvert, amelynek köszönhetően az intézmények fogyasztási adatai webes és mobil felületen is elérhetők lesznek. A fejlesztés már elkezdődött, jelenleg a tervezési szakasz zajlik. A közbeszerzési eljárás lezárása után a tervek szerint még a nyár folyamán megindulhatnak a kivitelezési munkák. A cél, hogy az önkormányzat már a téli fűtési szezonban használni tudja az új rendszer első eredményeit. A beruházás illeszkedik Békésvárosának azon törekvéséhez, hogy a korábbi energetikai korszerűsítésekre építve takarékosabb, átláthatóbb és fenntarthatóbb intézményi működést alakítson ki. A fejlesztés révén javulhat az üzemeltetés hatékonysága, csökkenhetnek a felesleges fogyasztások és megalapozottabb energetikai döntések születhetnek. A rendkívüli hőség és az aszály miatt jelenleg a nyári itatás jelenti a legfontosabb feladatot a vadgazdálkodásban. A Békéscsabai Nimrod Vadásztársaság területén, vagyis Békésvár megyében máshogy is lédús gyümölcsökkel, például túlérett görögdinnyével igyekeznek pótolni a hiányzó folyadékot. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a tartós szárazság miatt gyökeresen átalakultak a vadásztársaságok feladatai. A nyári időszakban az állatvilág életben tartása vált elsődlegessé. Rabovszki János, a Békéscsabai Nimrod Vadásztársaság és az Országos Magyar Vadászkamara Mármegyei Szervezetének elnöke rámutatott, ma már nem a téli vadfajok etetése a legfontosabb, hanem a folyamatos vízellátás biztosítása. Mint mondta, Békés Csabától délre alig található természetes vízfolyás, ezért furtkutakkal, lajtokkal, terepjárokkal és 1000 literes tartályokkal kell hetente leitatni a területeket. A szakember hangsúlyozta, hogy a több mint 400 ezer hektáros vármegyei vadászterületen nagyjából 1 kilométeres kötésben próbálják biztosítani a friss ivóvizet. Ez nem csak a vadászható fajoknak, hanem a védett állatoknak és méheknek is létfontosságú. Bár Észak-Békésben több természetes víz található, ott is szükség van pótlásra. A legnagyobb veszély a délbékési vadállományt fenyegeti, a vízhiány különösen a szaporulatot veszélyezteti, mivel az idei kisgidák még nem képesek nagy távolságokat megtenni, és víz nélkül elpusztulnak. A vadászok a vízpótlás mellett lédús növényekkel segítik az állatokat. A hőségben gyorsan beérő, emberi fogyasztásra már kevéssé alkalmas görögdinnyét jutányos áron vásárolják meg a gazdáktól, majd a területre szállítják. Az elnök elmondta, hogy a dinnyét a földhöz ejtik, hogy megrepedjen, így a fácán nyúl és őz is könnyen hozzáfér a nedvességhez. A folyamatos vízellátáshoz megfelelő eszközök is szükségesek. A vadásztársaság területén 140 itatóhely működik. A korábbi próbálkozások után mintegy 250 kg-os betonitatók bizonyultak a leghatékonyabbnak, mivel súlyuk miatt nem lehet őket elvinni a helyszínről. A védekezést az Országos Szakmai Szervezet is támogatja. A Békés vármegyei szervezet 30 millió forintos keretet különített el a vadgazdálkodás alapjából, amelyre 20%-os önerő mellett sikeresen pályáztak a területileg illetékes vadászatra jogosultak. Új elektromos autókat kapott a Békésvár megyei pedagógiai szakszolgálat és az esélypedagógiai központ. A járművek jelentős segítséget nyújtanak abban, hogy a gyógypedagógusok eljussanak a hátrányos helyzetű térségben élő, fejlesztésre szoruló esenis, vagyis sajátos nevelési igényű gyerekekhez, akik így lényegében helyben, saját környezetükben kaphatják meg az ellátást. A Békés Csabai Tankerületi Központ eredményes pályázatot nyújtott be a tartós gyógykezelés alatt álló és pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyerekekhez. gyerekeket segítő intézmények szakmai fejlesztésére. A megvalósításban kiemelt szerepet kapott a Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és az Esélypedagógiai Központ. A projektet a közelmúltban egy nagyszabású konferenciával zárták le. Az eszköz beszerzés volumene jelentős, több ezer kisebb-nagyobb fejlesztő eszköz érkezett, amelyekből eszközkölcsönzőt hoznak létre. Ebből a Békés Csabai Tankerületi Központ valamennyi intézménye bérelhet majd eszközöket. A projekt fontos eleme volt három elektromos jármű beszerzése. A kisbusz az Esélypedagógiai Központhoz Magyar Bánhegyesre került, még két elektromos autót a két leginkább hátrányos helyzetű térségben, a Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat mezőkovácsházi és sarkadi ügyviteli helyein helyezik el. Ha az ellátás eszköz vagy szakember igénye indokolja, a szolgáltatást akár házhoz is viszik, hogy a sajátos nevelésigényű gyerekek a saját intézményében, lakóhelyén, megszokott környezetében kapja meg a fejlesztést. A szakemberek szerint ez gyermek és családbarát intézkedés is egyben.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés Vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körösír Centrum közéleti műsora.
1: A Munkácsy Mihály Múzeum egy különleges fotókiállítást rendezett, amelyen két békéscsabai művész, Martin Gábor és lánya Martin Vanda munkái láthatók. A tálat több mint fél éven keresztül látogatható. A kiállítás központi témája az éjszakai élet. Bár azonos témával dolgoztak, a fényképek különböző helyszíneken születtek. Martin Gábor Békéscsabán, Martin Vanda pedig 1628 kilométerre távolabb Londonban készítette őket, ráadásul a két sorozat között 4 évtized telt el. Ehhez kapcsolódva beszélgettünk arról is a két művésszel, hogy hogyan lesz valakiből jó fotós, illetve hogy őket keresték, keresik-e tanulni vágyat.
2: Minden esetre még annyit, hogy ugye két fele válik, mert három fele a fényképészeknek, vagy a fotósoknak az útja. Az egyik, aki szerelmes marad a képalkotási folyamatban, szerelmes marad a különböző szuper objektívjeibe, gépeibe, a szuper számítógépes korrekciókba. Ő belőlük nem lesz soha fotós. Tehát, de ez egy tényleg szép szerelem. A másik pedig, akikbe üzleti szellem van, azok elmennek óvodát fényképezni, érettségi tablót fényképezni, esküvőt csinálni, ami egyfajta favágó munka végül is. És a harmadik csoport az, akiben igazán van kreativitás, azoknak van esélye esetleg tényleg, hogy komolyabb szakmai szinten jegyezzék őket.
3: Én nem értek veled egyet amúgy ebben, mert hogy vannak, akikben van üzleti szellem, és mondjuk elmennek tablót fotózni, de mindemellett ez nem jelenti azt, hogy a megélhetésen túl nincsenek saját szerelem projektjeik fotózásból, csak nyilván meg kell élni valamiből.
2: Én nem találkoztam még ilyennel.
3: Én ismerek olyan fotóst, aki annyira szerelmes a fotóba, és nagyon kreatív, és nagyon tehetséges, és nem akarja ezt komercializálni, és ezért inkább elmegy mondjuk boltba eladónak, vagy valami, csak hogy a fotózás megmaradhasson szerelemnek és művészetnek, és ne kelljen feltétlenül, nem tudom, egy fokrém reklámot lefotózni ahhoz, hogy életben maradjon, mert nem akarja, hogy legyen egy ilyen nyomás a fotózáson magán, hogy ebből muszáj megélhetést csiholni, és akkor esetlegesen egy kiégéshez vezet. Aztán mondjuk ott vagyok én, aki próbálom, tehát alkalmazott munkákból élek, fotózás, és ezzel semmi baj nincs, de hogy próbálok mindemellett nyilván saját projektekre is időt szentelni, hogy ez a szerelem ez ne vesszen ki, és szerintem ez az egyensúly, ez fontos, azt gondolom, de hogy szerintem ez nem lehet kijelenteni ilyen feketén vagy fehéren.
2: Persze, csak az általad említett alkalmazott fotográfia az szintén megűzött, az egy sokkal kreatívabb terület, mint sem a monomániás iskolai tablókép készítés.
3: Nem mindig olyan kreatív. Ja. Mert hogy vannak olyan megrendelések, amiket mondjuk tényleg a reklámok, amiket fotózok, amit aztán nem rakok ki se a honlapomra, se az Instagramomra már. És ott állok, hogy miért engem kértek fel erre a projektre? Fogalmam nincs, mert hogy nem tudom belehozni különösebben az esztétikámat, de...
4: De van például olyan alkalmazott munkád, ahol azért valamennyi szabad kezet kapsz, tehát jól tényleg életet szeretnének belevonni.
3: Nem panaszkodok, mert alapvetően szerintem elég erőteljes az esztétikám, így ha valaki ránéz a munkáimra, akkor azt szokták mondani, hogy felismerhető sokszor a kézjegyem, és azért nagyon sok megrendelő ezt akarja viszont látni, amikor engem kér fel, de vannak olyan példák, amikor nem.

0: Hát én is azt gondolnám, meg most nyilván alapvetően filmekből tudok tájékozódni, illetve divatanyagokat, amiket látok, de hogy például divatanyaghoz is, ahogy én tudom, célzottan fotóst kérnek fel, nem pedig azt, hogy most itt van három kabát, bárki, aki bejön az utcáról, fotózza le, hanem mi azt a koncepciót szeretnénk, amit te képviselsz.
1: Igen, meg azt az esztétikát, meg vizuális világot. Igen, abszolút. Ez tényleg csak inkább az ilyen reklámoknál szokott olyan lenni esetlegesen, hogy ott ugye az eladhatóság a fő szempont, és nem biztos, hogy a esetlegesen ilyen nagy művészeti koncepciók az, amiket szeretnének ott látni.
0: Téged fiatalok keresnek már?

0: hogy tényleg akár ilyen frissen végzett hallgatók is megjelennek. Sőt, én nagyon sok üzenetet szoktam kapni a közösségi médián, hogy jöhetnek-e asszisztálni, segíteni, akkor is tényleg, hogyha még nem feltétlenül tudnak annyira világítani, de szeretnének jönni, csak hogy ott lehessenek, figyelhessenek, és azért szoktam lehetőséget adni sok fiatalnak.
1: Gábor, neked ez benne volt az életedben, vagy benne van jelenleg ez a mentorálási folyamat?
2: Jelenleg nincsen. Menet közben volt egy néhány fotográfia iránt érdeklődő fiatal 20-20 éves kisfiú vagy kislány, akik ismerték a munkásságomat és szerettek volna tanulni. És néhány alkalommal volt egy pár hónapra. Alapoktól kezdve elkezdtem elmondani nekik, hogy mi történik a fényképezőgépben, a fény hogy viselkedik, mire kell figyelni, mi miért van a gépen. Tehát nem a betűt kell keresni föltétlen fényképezni, hogy automatán menjen minden. Hát én lefényképeztem 50 évet úgy, hogy az automata fókuszt azt hírből se ismertük. Tehát mindent kézzel kellett beállítani, sőt a műtenni reklámfotós időszakban, amikor nagy sík filmekre fényképeztünk, ott aztán végképp minden egyes kattintás után elzárni a filmutyát, kivenni a kazettát, magtüveget visszarakni, kinyitni a blendét, alapállásba tenni az előlapot, mert műszaki gépeken dolgoztunk, ahol a perspektíva korrekció is szempont volt, és akkor lámpákat ki, alapállásba jöhet a következő beállítás, és akkor

0: Pedig végzettséget szerint tanár vagy.
1: Igen, igen, földrajz, művészettörténet szakot jártam, de amiatt, mert nem volt elérhető felsőfokú fotós képzés. Európában egyedül egy Kasszelban, akkori Nyugat-Németországban lévő egyetemen volt fotós képzés. És hát nem lehetetlen volt kijutni. Elmentem a művelődés egy minisztériumba, egész magas szintig próbáltam információkat kérni időzélbe, hogy hogyan lenne lehetőség oda kijutni. De hát mondták, hogy borzasztóan nincs valutája az országnak, hogy magát ilyenekre képezzék, meg a miniszter úrnak a gyereke is jelentkezett, és azt se vették föl, hát csak nem gondolja, hogy pont magát fogják Békés Csabáról fölvenni. Tehát még egy késdöfés volt a akkori világban. Úgyhogy emiatt aztán, hogy valamelyes vizuális alap dolgokkal legyek tisztában, rajzszak miatt vállaltam be meg a művészettörténet miatt, még a földrajzot is.
0: És amúgy azt is hozzá kell tenni, hogy engem azért tanítottál tényleg fotótörténetre, fotótechnikára, mindenre.
1: Hát érdekességképpen igen, de nem akartam, hogy fotós legyél, ettől függ.
0: Igen.
1: Ez csak érdekesség volt.
0: Érdekelt nagyon.
2: Jövőről még beszéljünk talán egy picit. Gábor, úgy említetted, hogy te most digitalizálsz, átnézed. Van még olyan nagy terved, amit szeretnél mindenképpen akár itt a következő egy-két évben megvalósítani?
1: Egy kicsit humorosra vegyem. Richard Straussnak, a nagy német zeneszerzőnek, amikor 78-79 évesen mutatták be valamelyik nagy szimfóniáját, akkor nagy siker volt, és megkérdezték utána, hogy a mester ezután mire készül. És akkor azt mondta, hát a halálra, fiam. Úgyhogy inkább szemlélődöm most már az életben, azokra a dolgokra figyelek, amik örömet okoznak, zenehallgatás, olvasás, kirándulás, tájékozódni a világ dolgairól, fősodratú dolgairól, és megállapítani, hogy semmi nem jó, mint ahogy ez egy bizonyos korral már együtt jár, úgyhogy. De nem vagyok morgolódó típus, meg alapvetően nyugodt, elfogadó típus vagyok, vagy legalábbis én annak hiszem magam, egész addig még a kislányommal nem kezdek el beszélgetni.
2: Neked szerelem projekted, vár-e még?
0: Nagyon-nagyon sok projekt van tervben, hatalmas listáim vannak, aminek soha nem érek a végére, és mindig csak újabb és újabb dolgok adódnak hozzá. De alapvetően, amit ellen megy ez a kiállítás, elkezdek egy új projekten dolgozni, mert jövőre a Magyar Zeneházában lesz Budapesten egy kiállításom, ahol a magyar zenei életről, elitről készített portréim jelennek majd meg. És ugye, mint említettem, már nagyon sok zenésszel dolgoztam együtt itthon is, Londonban is, de azért még vannak olyan emberkék, akiket nem fotóztam le, szóval elkezdem felkeresni őket, és egy ilyen határozott koncepció mentén fotózni őket erre az adott kiállításra, és mindemellett továbbra is akkor így megyek Londonban, nyilván dolgozok is, de próbálom ezt a kiállításunkat akkor kiutaztatni.
2: Hát nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen.
3: Önök a Körös Hírcentrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
4: Csaba Rádió 88.9 Csaba Rádió.

88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.